FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Szomorú szándékot, szenvedés, akkor nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan, az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás.

0: fel, nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétel, rendben menjen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mind a tiszt.

szakma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzői

intézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztály vezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő
képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Békés Csabán ismét tömegeket mozgatott meg a mozgás éjszakája. 30 éves jubileumot ünnepeltek a nyugdíjasok, vadász és horgásznapot tartottak a dánfoki üdülőközpontban. Pedagógus napon köszöntötték a sarkadi nevelők közösségét. Már is mondom a részleteket. A mozgás éjszakája program résztvevői idén 26 különböző sportággal ismerkedhettek meg a Szent István téren és további 5 városi helyszínen. Békés Csaba második alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amely ezúttal is ezreket ösztönzött mozgásra. A rendezvény célja az aktív egészségtudatos életmód népszerűsítése, valamint az, hogy minden korosztály számára lehetőséget adjon a közös sportolásra. A látogatók számos mozgásformát kipróbálhattak, így mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló sportágat. Szigeti Béla a sportbizottság elnöke megnyitó beszédében kiemelte, a város korábban is több olyan pályázaton nyert támogatást, amelyek a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálták. Hozzátette, hogy Békés Csabán rendkívül sokszínű a sportélet, több mint 50 bejegyzett sportegyesület működik, és közel 1500 igazolt sportoló tevékenykedik a városban. Mint mondta, ennél jóval többen sportolnak rendszeresen, hiszen a mozgás számos pozitív élettani hatással bír. A program során a résztvevők klasszikus állóképességi sportokat, csapatsportokat, modern és küzdősportokat is kipróbálhattak. Az egyik legnépszerűbb edzést Sobert Lara tartotta, aki alaposan megmozgatta a sportolni vágyókat. Úgy fogalmazott, hogy a rendszeres mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak, és fontos szerepet játszik a mentális jóllétben is. Saját példáját említve elmondta, hogy ha egy héten nem sportol legalább 5-ször, kevésbé tud tisztán gondolkodni. Hangsúlyozta, hogy a sport örömét és szeretetét szeretné átadni az embereknek. A Szent István tér mellett a város több pontján is izgalmas programok várták az érdeklődőket. A Békési Kajakkenu Klub például a Csak Stégnél sárkányhajós túrára invitálta a látogatókat az élővíz csatornán. Szőke Kata Panni, a klub egyik tagja azt mondta, a sárkányhajóban hátul egy kormányos irányít, elől pedig egy dobos adja az evezés ütemét. Egy hajóban 10 fő evez, akiknek a kenus sárkányhajós technikát kell alkalmazniuk a megfelelő haladáshoz. A tavalyi évhez hasonlóan az idei mozgás éjszakája is nagy sikerrel zárult. Minden helyszínen több ezer résztvevő mozdult meg és próbált ki különféle sportágokat. Közel 250-en gyűltek össze szombaton a Békés Csabai Kornélia étteremben, hogy méltó módon ünnepeljék meg a Nyugdíjas Egyesület fennállásának 30. évfordulóját. Müller János, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, 3 évtized szinte egy pillanatnak tűnik, felnőnek a gyerekeik, unokáik születtek, ők pedig igyekeztek megőrizni fiatalságukat. Hegyesi Zsuzsanna, a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a tagok minél több rendezvényen részt vegyenek, mert ez segít megőrizni aktivitásukat és fiatalos lendületüket. Hozzátette, hogy az egyesület nagy létszámú, és az elmúlt 12 évben soha nem csökkent 100 fő alá. Számos programon és versenyen jelen vannak is, megyei alelnökként a szeghalmi csapattal a háttérmunkából is kiveszi a részét. A rendezvényen Herceg Tamás is köszöntőt mondott, a volt országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ő maga is betöltötte a 65. életévét, és megjegyezte, hogy a stresszmentes élet sokat számít, amit saját egészségén is tapasztal. Müller János külön köszöntötte a 30 éves egyesületet, valamint Szrenka Pálnét, aki 17 éve vezeti a megyei szövetséget. Ő felidézte, hogy 10 szervezetet alapított meg annak idején, nagyot álmodva, hogy összefogják a nyugdíjas közösséget. Akkor még nem tudták, mi lesz a kezdeményezésből, mára azonban érdekvédelmi munkát végeznek, programokat szerveznek, és segítenek a méltányossági nyugdíjkérelmek, támogatások és étkezési ügyek intézésében. A beszédek után Ricsonyi Tamás önkormányzati képviselő virágcsokorral és csokoládéval köszöntötte az elnökasszonyt. Úgy fogalmazott, közel 40 évesen már elég időt látott a közösség életéből, és reméli, hogy még legalább 20 évig együtt dolgozhatnak. A program ebéd előtti részét zenés műsor és könnyed tánc tette teljessé.

0: Akár az ember élete is múlhat azon, hogy milyen tetoválás van a testén. Erre hívja fel a figyelmet egy friss Békés Csabai eset. Bár az úgynevezett életmentő tetoválások nem számítanak újdonságnak, eddig leginkább cukorbetegek választották őket. Most azonban egy daráscsípés allergiával élő férfi döntött úgy, hogy a saját biztonsága érdekében készített figyelemfelkeltő mintát. Dunai Zsolt Békés Csabai tetováló a közösségi oldalán számolt be különleges felkéréséről. A tetováló művész elmondta, hogy eddig főként cukorbetegek kértek tőle életmentő tetoválást. Felidézte, hogy amikor évekkel ezelőtt megjelent a diabéteszt jelző egységes minta, gyorsan elterjedt, és sok szalon, köztük több az országban ingyen is elkészítette. A nemzetközileg elfogadott jelzés egy kék körből és a diabetik feliratból áll, javasolt helye pedig a bal csukló belső oldala, ahol rosszulét esetén először mérik a pulzust, így a mentők azonnal észrevehetik. A darázsra figyelmeztető tetoválás ötlete egy régi vendég történetéből született. A férfi, aki családjával Ausztriába költözött, nemrég egy családi összejövetel után a ház sarkán lévő mozgásérzékelőt igazította meg, amikor csípést érzett a hónaljánál. Mivel égett a bőre, bement letusolni, ám rövid időn belül a feje és teste is erősen megduzzadt. A családtagok mentőt hívtak. A kórházban nagy segítséget jelentett a cukorbetegséget jelző tetoválás, amelyet korábban szintén Dunai Zsolt készített neki. Az orvosok végül megállapították, hogy lódorás csípte meg, és erre alakult ki súlyos allergiás reakció. A gyors felismerésnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. A férfi később allergiatesztet is végeztetett, amely megerősítette, hogy több darázs és mélyfaj csípésére is érzékeny. Azóta adrenalin injekciót hord magánál, és úgy döntött, tetoválással is felhívja a figyelmet az állapotára. 7. alkalommal rendezte meg közösen az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezete és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Vadász és Horgász Napot a Dánfoki Üdülőközpontban. A rendezvényre idén is sokan kilátogattak, hiszen a természet szeretete és tisztelete köti össze a két közösséget. Az egész napos ingyenes program nem csak a vadászat és horgászat iránt érdeklődőket várta, hanem a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált. A bográcsokban különféle pörköltek készültek, a Horgász Egyesület halas ételekkel lepték meg a látogatókat, és akadt olyan csapat is, amely töltött káposztával nevezett a népszerű főzőversenyre. Az üdülőközpont szinte teljes területét elfoglalták a főzőcsapatok, amelyek nem csak a megyéből, hanem azon túlról is érkeztek. Nemes Attila, a Horgász Szövetség ügyvezetője elmondta, 20 csapat közel 30 étellel nevezett, amelyeket bárki megkóstolhatott. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik különlegesség a rendezvénynek, a másik pedig, hogy a természeti környezet egyszerre vonzza a vadászokat és horgászokat, ami minden évben hozzájárul a sikerhez. A nap egyik legnépszerűbb programja a látványos haltelepítés volt, amely főként a gyerekeket nyűgözte le. A résztvevők test közelből figyelhették meg a méretes pontyokat, mielőtt visszaengedték őket a vízbe. A pedagógusokat és oktatási nevelési munkasegítőit ünnepelték Sarkadon, ahol a pedagógus napi rendezvény alkalmából megtelt a művelődési központ. Többen elismerést vehettek át, másoktól pedig nyugdíjba vonulások miatt búcsúzott a város. A városvezetés a művelődési központban fogadta Sarkadon dolgozó pedagógusokat, oktatási nevelési területen tevékenykedő szakembereket és nyugalmazott kollégákat. A rendezvényen Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, úgy fogalmazott, hogy a tanítás és a nevelés nem egyszerű munka, hanem hivatás, amelynek művelőit meg kell becsülni. Hangsúlyozta, hogy a döntéshozóknak folyamatosan figyelniük kell a tanítás és tanulás feltételeinek javítására, és példaként említette az elmúlt évek sarkadi fejlesztéseit, amelyek a városvezetés törekvései mentén a jövőben is folytatódnak. A pedagógus napi ünnepségen ismertették, kik kaptak elismerést a sarkadi óvodák dolgozói közül, és kik vonulnak nyugdíjba. A sarkadi általános iskola 3 munkatársa fejezi be pályafutását, ők szolgálati emlékérmet kaptak, heten pedig tankerületi dicséretben is részesültek. Emellett sokan az intézmény vezetésétől vehettek át jutalmat. A sarkadi középiskolában, a GCS Ady Endre Bai Zoltán technikumban 5 munkatárs érdemelt ki elismerést, derült ki a közösségi oldalon közzétett összefoglalóból. A rendezvényen dr. Mokán István polgármester is köszönetet mondott a Sarkadon és térségében dolgozó pedagógusoknak, valamint az oktatási nevelési terület valamennyi munkatársának. A pedagógusokat a sarkadi társadalom egyik legfontosabb tartó pillérének nevezte.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket, Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani. Ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több bíradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a véradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés Vármegyében jó egy társadalmított, jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokban, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor. Rajtól most el jó reggelt és kellemes ébredezést és boldog névnapot a Lauráknak és az Alidáknak. Őket Isten éltesse. Indul a mai műsor is, üdv a fedélzeten.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tippünk. Győzzük le a reggeli nehéz indulást az 5 másodperces szabály segítségével, amelyet Mel Robbins motivációs szakértő tett világhírűvé. A módszer lényege, hogy amint kipattan a fejünkből egy elintézendő feladat gondolata, azonnal számoljunk visszafelé 5, 4, 3, 2, 1 és fizikailag kezdjünk el cselekedni. Ezzel a gyors visszaszámlálással becsapjuk a halogatásra hajlamos agyunkat, mielőtt az elkezdenek kifogásokat gyártani, hogy miért is toljuk a munkát. Érdemes kipróbálni, ez volt a mai nap indító tipp.

0: Imagine.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: birthday. A tegnap is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és jönnek a ma születettek. Ma van a születésnapja a 17-szeres Grammy-díjas amerikai hip-hop ikonnak Kendrick Lamarnak, illetve szintén ezen a napon született a Ki vagy Doki sorozatból ismert Jodie Whittaker, és ők voltak a mai nap szülöttjei. Most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy Hankó Balázs saját hatáskörben ezen a napon csak

Ügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén Pósfai Gábor közölte, hogy a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül a kötelező kvóta szerinti elosztást a pénzügyi meg

0: működési zavarok feltárása, valamint a megelőzés szolgáló javaslatok kidolgozása lesz. A kinevezés előzménye, hogy május végén 5 embert gyanúsított meg a rendőrség a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató egyik intézményében történt visszaélések miatt, ami után a miniszter a teljes gyermekvédelmi rendszer átvilágítását is bejelentette. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Délelőtt kevesebb, délután több napsütés várható, zápor, zivatar előfordulhat. A legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszapár között. Békés Csabán a Gyulai úton, valamint Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra számíthatunk. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggel információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, hozzuk ebben az órában is a reggelhez hasznos tudnivalókat, információkat, rádiózzunk együtt ebben a 60 percben is.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a július 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
11: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
10: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
14: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
2: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szóval egy kis érdekesség. Nem tudom, tudták, hogy Békés Csaba a 18. század elején a török hódoltság után szinte teljesen lakatlan és elnéptelenedett mocsárvidék volt. A várost végül 1718-ban az ide települő szlovák jobbágy családok alapították újra, és alig néhány évtized alatt a semmiből virágoztatták fel a mai települést. Ez volt a mai érdekességünk a reggeli rohanás közben, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar valószínű. A legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft. Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszal. A legfrissebb kulturális beszámolók szerint valóságos aranykorát éli a hazai zenei piac, ugyanis 30 év után először fordult elő, hogy a Baccarit lemezek eladási darabszámban is, értékben is leverték a CD-k értékesítését az országban. Több cikk kiemeli, hogy a trendet nem az nosztalgiázó idősebb korosztály, hanem a 20 évesek generációja hajtja, akik a streaming mellett újra vágynak a kézzel fogható fizikai formátumokra és a különleges albumborítókra. Na hát ez egy szuper jó hír szerintem. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.

0: 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A stressz önmagában nem mindig rossz, sőt, rövid távon akár segíthet is, hogy jobban teljesítsünk. A probléma akkor kezdődik, amikor a stressz tartósá válik, és a szervezet folyamatos készenléti állapotban marad. Ilyenkor megemelkedhet a vérnyomás, romolhat az alvás minősége, gyengülhet az immunrendszer, és gyakoribbá válnak a fejfájások, vagy az emésztési panaszok is. A tartós feszültség a hangulatra is rányomja a bélyegét, ingerlékenységet, szorongást, koncentrációs nehézséget okozhat, és hosszabb távon akár kiégéshez is vezethet. A stressz ráadásul sokszor az életmódunkon keresztül is árt, kevesebbet mozgunk, rosszabbul étkezünk és könnyebben nyúlunk káros szokásokhoz. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük a jeleket és beiktassunk olyan stressz csökkentő megoldásokat, mint a mozgás, a pihenés, a megfelelő alvás, vagy akár a tudatos légzés.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termék

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be az amerikai elnök, a hírt pedig Teherán is megerősítette. A megállapodást a tervek szerint hivatalosan pénteken írják alá Genfben, ezt követően pedig azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington megszünteti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. A kétoldalú egyesség kulcsfontosságú része, hogy Irán a jövőben nem juthat atomfegyverhez. Torockai László vezeti a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságot, miután a parlament 142 igen szavazattal módosította a testület felállításáról szóló határozatot. Az országgyűlés döntése értelmében a Mi Hazánk frakció vezetője kapta meg az elnöki posztot, míg az alelnökök a

Emellett 181 ellenszavazattal úgy döntött, hogy egy magánvádas rágalmazás ügyben nem függeszti fel Torockai László mentelmi jogát. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között Magyarország teljes területén. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata, vagyis a Roadpol éves terve alapján zajló akció kifejezetten az

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Délelőtt kevesebb, délután több napsütés várható, zápor, zivatar előfordulhat. A legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
2: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Útépítés miatt lehet lassan a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Gyulai úton, valamint Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra számíthatunk. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Görös Hírcentrum.
1: Időjárás. Csökken a felhőzet, a fátyol és komoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar valószínű. A legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Egy 10 éves kisfiú a VB eddigi legnagyobb sztárja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Amerika is megnyitotta június 12-én a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A nyitó mérkőzés előtt Katy Perry adta elő a Wonder című dalát, ám ezúttal nem egyedül állt reflektorfényben. A színpadra kézenfogva érkezett Tius Lukával, egy 10 éves kisfiúval. Közös történetük még több évvel ezelőtt kezdődött. Tius Luka még csak 5 éves volt, amikor Katy Perry meghallotta a hangját a közösségi médiában, és annyira lenyűgözte a tehetsége, hogy felkérte a fiút, dolgozzanak együtt a dalon. A norvég fiú videóiban, halász sapkában és napszemüvegben énekel, amivel az internetezők szívét is egyből elrabolta. Egyre nagyobb népszerűsége miatt találkozhatott vele az énekesnő is, akinek annyira megtetszett a fiatal kisfiú hangja, hogy felkarolta őt. Az énekesnő a fellépés előtt egy közös videót osztott meg a közösségi felületén, amiben elmesélte, hogyan találtak egymásra. Az énekesnő azt is elárulta, hogy a kisfiú hangja inspirálta a Wonder egyes részeit, amelyek végül a 6. stúdióalbumára is felkerültek. Azóta Tius már 10 éves lett, és Norvégiából egészen Los Angelesig utazott, hogy ismét együtt énekelhessen példaképével.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

a képlet. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
5: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Csökken a felhőzet, de záporok, zivatarok kialakulására számítani kell. A legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
1: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a

Díjjal ismerték el a Békés Csabai pedagógus munkáját. Szabályok szerint működik a Békés Csabai vasútállomás, a MÁV reagált a panaszokra. Elfogások, őrizett bevételek és droggyanús esetek Békés vármegyében. Továbbra is veretlen a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában. Rangos szakmai elismerésben részesült Kis Mónika Ágnes, a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa. A tanárnő június 12-én vehette át a Trefolt Ágoston díjat, amelyet azoknak adományoznak, akik hosszú időn keresztül kiemelkedőn és példamutató munkát végeznek az oktatás és a nevelés területén. Az intézmény közösségi oldalán közzétett méltatás szerint Kis Mónika Ágnes 1988 óta tanít a Belvárban, és pályafutása során diákok generációinak fejlődését segítette. Pedagógiai munkája több területet is felölel, magyar nyelvet és irodalmat, kreatív írást, valamint drámát oktat. Munkáját az általános iskola felső tagozatán, továbbá a 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokban is magas színvonalon végzi. Emellett jelentős szerepet vállal a középiskolás diákok érettségire történő felkészítésében is. A tanórákon túl kiemelt figyelmet fordít az irodalmi és művészeti tehetséggondozásra. Elkötelezetten támogatja a kreatív fiatalokat, segíti fejlődésüket és ösztönzi képességeik kibontakoztatását. Pedagógusi feladatai mellett a közművelődési művészeti munkaközösség vezetőjeként is aktív szerepet tölt be az intézmény életében. Feladatai közé tartozik a kulturális értékek közvetítése, valamint az iskolai művészeti programok, ünnepségek és közösségi rendezvények szervezése és koordinálása. A Trefolt Ágoston díjjal most több évtizedes, elhivatott pedagógiai és közösségépítő munkáját ismerték el. Névtelen közösségi oldalas bejegyzésben panaszkodott egy hozzászóló arra, hogy a Békés Csabai vasútállomás csarnokában egyre gyakrabban tartózkodnak hajléktalannak tűnő emberek, akik hangoskodnak, kéregetnek és esetenként az utasokat is zaklatják. A bejegyzés szerzője szerint a biztonsági személyzetet nehéz megtalálni, pedig korábban a rendzavarókat kikísérték az állomás területéről. A Békés Csabai vasútállomáson várakozók a kihelyezett szobornak köszönhetően Békés Csaba díszpolgárával, a festőfejedelem Munkácsi Mihállyal is találkozhatnak. A szobor a város értékeit népszerűsíti, és a helyi látnivalók megismerésére ösztönzi az utazókat. Az állomás bejáratánál több tájékoztató felirat is jelzi, hogy a csarnok éjjel-nappal nyitva tart, emellett őrzött és kamerával megfigyelt területnek minősül. A csarnokban kifüggesztett dokumentumok részletesen ismertetik az állomás használatát, feltételeit és szabályait. A MÁV tájékoztatása szerint az állomás elsődlegesen az utazásra várakozók, az érkezők, az átszállók, valamint kísérőik számára biztosít megfelelő és biztonságos környezetet. A szabályzat rögzíti, hogy a közlekedési társaság szolgáltatásait igénybevevők a közforgalom számára nyitott területeken kulturált és biztonságos körülmények között várakozhassanak. A vasútársaság hangsúlyozta, hogy az állomáson tartózkodóknak be kell tartaniuk az érvényben lévő szabályokat, a vagyonőrök pedig szükség esetén intézkednek a rend fenntartása érdekében.

0: Több különböző ügyben is intézkednünk kellett az elmúlt napokban a Békés vármegyei rendőröknek. A rendőrség tájékoztatása szerint nemzetközi elfogató parancs alapján végrehajtott őrizetbevétel, járművezetéstől eltiltott sofőr elfogása, valamint több kábítószerrel kapcsolatos eset is szerepelt a hatóságok munkájában. A sarkadi rendőrkapitányság munkatársai június 12-én egy török állampolgárságú férfit vettek őrizetbe. A férfit Mékerék térségében igazoltatták, amikor kiderült, hogy a német hatóságok korábban nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Június 13-án este Újkígyóson is intézkedtek a rendőrök. Az Arany János utcában egy 35 éves helyi férfit állítottak elő, aki annak ellenére vezetett személygépkocsit, hogy a bíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől. A Békés Csabai rendőrkapitányság járművezetés az eltiltás hatálya alatt büntet gyanúja miatt indított eljárást és őrizetbe vette a sofőrt. Ugyanezen a napon Békés Csabán is elfogtak egy férfit, akit ezt követően a Békés vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak. Ellene a gyulai törvényszék adott ki elfogató parancsot garázdaság miatt. A hétvége során több kábítószerrel kapcsolatos ügy is a rendőrség látókörébe került. Június 13-án késő este Békés Csabán az Andrássy úton igazoltattak egy 21 éves férfit és négy társát. A fiatal embernél a motozás során kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak. Bár nála a helyszíni gyors teszt negatív eredményt mutatott, a társaság három másik tagjánál pozitív lett a vizsgálat. Az ügyben a Békés Csabai rendőrkapitányság kábítószer birtoklásának gyanúja miatt indított nyomozást. Másnap június 14-én Battonyán a Petőfi téren intézkedtek a mezőkovácsházi rendőrkapitányság rendőrei egy 27 éves férfival szemben. Ruházatának átvizsgálásakor a gyanú szerint kábítószert tartalmazó növényi törmeléket, valamint abból sodort cigarettát találtak és foglaltak le. A férfinál elvégzett drogteszt fogyasztásra utaló eredményt mutatott, ezért büntető eljárás indult ellene. Két újabb győzelmet aratott a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszának kecskeméti fordulójában. A nemzeti együttes előbb Észtországot győzte le 3 szettben, majd Horvátország ellen 3-1-es sikert aratott. A magyar csapat Portugália és Észak-Macedónia legyőzése után hazai pályán folytatta szereplését a sorozatban, amely egyben a 2028-as Európa bajnokság selejtezőjeként is szolgál. Alessandro Chiappini együttese pénteken Észtország ellen lépett pályára. A második játszmában szoros küzdelem alakult ki, amelyet a magyarok 26-24-re nyertek meg, végül azonban 3-0-es győzelemmel zárták a találkozót. A vasárnapi Horvátország elleni mérkőzés még nagyobb izgalmakat hozott. A szövetség beszámolója szerint mind a 4 szettben 20 pont fölé jutott mindkét csapat. A végjátékból végül a magyar válogatott került ki győztesen és 3-1-re nyert. Az újabb sikerrel a magyar együttes megőrizte esélyét az elődöntőbe jutásra, továbbra is veretlen és a 24 csapatos mezőny 4. helyén áll. A válogatott keretében 3 Békés Csabai kötődésű játékos is lehetőséget kapott, német Luca, Kertész Petra, valamint a nyáron a BRS-e csapatához igazoló Kis Nóra is pályára lépett. Sokan érdeklődnek arról, mikor szerveznek ismét elektronikai hulladékgyűjtést Füzesgyarmaton. A kérdés az önkormányzat adott tájékoztatást. A város közösségi oldalán közzétett információk szerint az elektronikai és elektromos hulladékokat a füzesgyarmati lakosok térítésmentesen leadhatják a Szeghalmi hulladékudvarban. A lehetőség többek között televíziók, számítógépek, valamint háztartási kis és nagy gépek elhelyezésére is vonatkozik. A hulladékudvar a Petőfi utcán keresztül közelíthető meg. Nyitvatartása hétfőtől péntekig reggel 7 és délután 3 óra között, továbbá minden hónap első szombatján 8 és déli 12 óra között biztosított. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy a hulladék leadásakor érdemes magukkal vinniük a lakosoknak a szükséges okmányokat. A tájékoztatás szerint Füzesgyarmaton egyelőre nem szerveznek elektronikai hulladékgyűjtést, mivel a szolgáltató jelenleg nem tudott információt adni arról, hogy erre mikor kerülhet sor. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Let me tell you.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság szupersztárjai egymással licitáltak a gólokkal, és egy emlékezetes éjszakán vagyunk túl. Mbappé duplázott a franciák győzelménél, Haaland kétszer talált be Norvégia sikerénél, Messi pedig mesterhármast szerzett a címvédő argentinoknál. A legutóbbi ezüstérmes Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált New Yorkban. Az első félidőben a szenegáliaknak volt a legnagyobb helyzetük, Jackson kapufáig jutott, gól azonban nem született. A fordulás után felpörögtek a franciák, Mbappé a 66. percben megszerezte a vezetést, majd a csereként beálló Barcola is eredményes volt, a hosszabbításban Baez szépített, de Mbappé második találatával beállította a 3-1-es végeredményt. Bostonban Norvégia 4-1-re múlta felül Irakot, a skandinávok legnagyobb sztárja Haaland már az első félidőben kétszer is a hálóba talált, ezzel megalapozta csapat a sikerét. Az irakiak ugyan Hussein fejesével egyenlítettek, de a norvég fölény a folytatásban is kitartott. A második félidőben a csereként beállt Öztigor fejelt gólt, majd a hosszabbításban Hussein öngólja tette még fölényesebbé a norvégok győzelmét. A J csoportban a címvédő Argentina 3-0-ra verte Algériát Kansas Cityben, a mérkőzés hőse pedig Lionel Messi volt. Az argentin klasszis a 17., a 60. és a 76. percben is betalált, ezzel a torna első mesterhármasát szerezte. Messi a 6. világbajnokságán lépett pályára, 27. VB meccsével újabb rekordot állított fel, triplájával pedig beérte a világbajnokság történetének legeredményesebb gólszerzőjét, a német Klózét. Az argentinok győzelme egyben az első dél-amerikai siker volt a 2026-os világbajnokságon. A napzárásaként egy maratoni hosszúságú mérkőzésen Ausztria 3-1-re legyőzte a világbajnokságon újoncként bemutatkozó Jordániát. Schmidt szerezte meg a vezetést az osztrákoknak, majd a fordulás után Olvan jegyezte a jordán futball történetének első világbajnoki gólját. A hajrában Alarab öngólja újra előnyhöz juttatta az európaiakat, a hosszabbításban pedig Arnautovic állította be a végeredményt. Ausztria ezzel 36 év után nyert ismét világbajnoki mérkőzést.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
0: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: világon.
1: Yes.
2: Csaba Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Az angol válogatottnak tornádó veszély miatt kellett fedezékbe húzódnia. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rendhagyó körülmények között kezdte meg világbajnoki felkészülését az angol labdarúgó válogatott Kansas Cityben. A csapat első estjén ugyanis tornádó riasztást adtak ki, ezért a játékosoknak ideiglenesen fedett helyre kellett menniük. A beszámolók szerint az esti órákban heves viharok érték el a térséget, a meteorológiai szolgálat pedig tornádó riasztást adott ki. A játékosok és a stáb tagjai biztonsági okokból az épületekben maradtak, amíg a veszély el nem múlt. A riasztást később feloldották, így a csapat folytathatta a felkészülését. Az angolok számára nem ez volt az első kellemetlenség a megérkezésük óta, a válogatott felszerelésének egy részét ugyanis ellopták a floridai edzőtábor és Kansas City közötti szállítás során. A hatóságok később több tárgyat visszaszereztek, és két embert őrizetbe vettek.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba rá.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

és működési zavarok feltárása, valamint a megelőzés szolgáló javaslatok kidolgozása lesz. A kinevezés előzménye, hogy május végén 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató egyik intézményében történt visszaélések miatt, ami után a miniszter a teljes gyermekvédelmi rendszer átvilágítását is bejelentette. A Fidesz frakció szerint a demokrácia durva korlátozását jelenti a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának 8 évben való maximalizálása. Az ellenzéki párt álláspontja szerint az alaptörvény módosítás szembe megy a demokratikus verseny szellemiségével, és Európában példanélküli korlátozást jelent a kormányfői

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság szupersztárjai egymással licitáltak a gólokkal, és egy emlékezetes éjszakán vagyunk túl. Mbappé duplázott a franciák győzelménél, Haaland kétszer talált be Norvégia sikerénél, Messi pedig mesterhármast szerzett a címvédő argentinoknál. A legutóbbi ezüstér

0: Most Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált New Yorkban. Az első fél időben a szenegáliaknak volt a legnagyobb helyzetük. Jackson kapufáig jutott, gól azonban nem született. A fordulás után felpörögtek a franciák, Bappé a 66. percben megszerezte a vezetést. Majd a csereként beálló Barcola is eredményes volt. A hosszabbításban Bayer szépített, de Bappé második találatával beállította a 3-1-es végeredményt. Bostonban Norvégia 4-1-re múlta felül Irakot. A skandináv A legnagyobb sztárja Haaland már az első fél időben kétszer is a hálóba talált, ezzel megalapozta csapat a sikerét. Az irakiak ugyan Hussein fejesével egyenlítettek, de a norvég fölény a folytatásban is kitartott. A második fél időben a csereként beállt Öztigor fejelt gólt, majd a hosszabbításban Hussein öngólja tette még fölényesebbé a norvégok győzelmét. A J csoportban a címvédő Argentina 3-0-ra verte Algériát Kansas Cityben, a mérkőzés hőse pedig Lionel Messi volt. Az argentin klasszis a 17., a 60. és a 76. percben is betalált, ezzel a torna első mester hármasát szerezte. Messi a 6. világbajnokságán lépett pályára, 27. VB meccsével újabb rekordot állított fel, triplájával pedig beérte a világbajnokság történetének legeredményesebb gólszerzőjét, a német Klózét. Az argentinok győzelme egyben az első dél-amerikai siker volt a 2026-os világbajnokság. A napzárásaként egy maratoni hosszúságú mérkőzésen Ausztria 3-1-re legyőzte a világbajnokságon újoncként bemutatkozó Jordániát. Schmidt szerezte meg a vezetést az osztrákoknak, majd a fordulás után Olván jegyezte a jordán futball történetének első világbajnoki gólját. A hajrában Al-Arab öngólja újra előnyhöz juttatta az európaiakat, a hosszabbításban pedig Arnautovic állította be a végeredményt. Ausztria ezzel 36 év után nyert ismét világbajnok mérkőzést.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le! A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
3: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint. A 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
5: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
2: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, a következő két órában rádiózhatunk együtt, egészen délután kettőig hozom a jó hangulatot, a jó zenéket, és az üzeneteket nem sokára szemezgetünk majd a Csaba Rádió Facebook oldalára érkezett üzenetek közül. Addig is zene!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt az első üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, szép napot kívánunk mindenkinek, és még szebbet a mi születésnaposunknak, Pankának kívánunk. Nagyon sok boldog születésnapot Andi, Feri, Regina és Dávid aláírással futott ez be hozzánk. Hát akkor mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk a most érkező dallal. I'm a blue blood, make you send a prenup, wait before you touch me.

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és a mai névnaposaink köszöntéséről se feledkezzünk meg. A Lauráknak, illetve az Alidáknak kívánunk nagyon boldog névnapot. Ennyi idő szorult ma is a kívánság műsorra, viszont holnap is várom majd ebben az időintervallumban az üzeneteket, és továbbítom is azokat, a jó dolog pedig a folytatásban is velünk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: A tegnap és a ma kedvencei.
9: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor. A következő napok változékony időjárást hoznak, záporos zivatar is előfordulhat akár, illetve a hőmérséklet értékek pedig nagy hőséget mutatnak. A hétvégén majd akár 36-37 fokokat is mérhetünk, és a hajnali értékek is ilyen 20 fokok környéken alakulnak. Erre lesz érdemes figyelni és berendezkedni. Most pedig vissza a jó zenékre, nem sokára.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gulöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a banán radioaktív? Nem sokára ennek érdekességét hozom. Rádiózzunk együtt!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a banánról, ami káliumot tartalmaz, és azon belül is egy kis mennyiségben radioaktív izotópot, a kálium 40-et. Ez teljesen természetes, és semmilyen veszélyt nem jelent az emberre, azonban éppen ellenkezőleg a banán egységet néha tréfásan használják más sugárzási mennyiségek összehasonlítására. Egy banántól tehát nem világítunk majd, de érdekes módon mégis mérhető hatása van.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazinműsor futott a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. További szép napot kívánok, és az, hogy találkozzunk holnap is. Minden jót!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Érkezett Tiusz Lukával, egy 10 éves kisfiúval. Közös történetük még több évvel ezelőtt kezdődött. Tiusz Luka még csak 5 éves volt, amikor Katy Perry meghallotta a hangját a közösségi médiában, és annyira lenyűgözte a tehetsége, hogy felkérte a fiút, dolgozzanak együtt a dalon. A norvég fiú videóiban, halász sapkában és napszemüvegben énekel, amivel az internetezők szívét is egyből elrabolta. Egyre nagyobb népszerűsége miatt találkozhatott vele az énekesnő is, akinek annyira megtetszett a fiatal a kisfiú hangja, hogy felkarolta őt. Az énekesnő a fellépés előtt egy közös videót osztott meg a közösségi felületén, amiben elmesélte, hogyan találtak egymásra. Az énekesnő azt is elárulta, hogy a kisfiú hangja inspirálta a Wonder egyes részeit, amelyek végül a 6. stúdióalbumára is felkerültek. Azóta Tiusz már 10 éves lett, és Norvégiából egészen Los Angelesig utazott, hogy ismét együtt énekelhessen példaképével.
1: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Szent Iván Havának 17. napján, ez a Csaba 88.9, én Debrecen Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ma a New York-i szabadságszoborról, az almás rétesről és a cseresznyéről is mesélek, emellett kulturális és családi programokkal, no meg nyárias hangulatú kedvencekkel készültem, teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: Kis megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
5: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
6: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
2: Reklámot hallottak.

0: Breaking Bad.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, kellemes délután kívánok mindenkinek a kedvencekkel, mindjárt folytatjuk a sort. Jön a nyár. A nyárral együtt pedig számtalan ízletes gyümölcs. Úgyhogy amikor épp nem esik az eső, akkor menjünk szüretelni, például cseresznyét. Ennek van most a szezonja is, nagyon egészséges, 80% a víz, vesetisztító, vértisztító gyümölcsök közé tartozik, kiváló bőrmegújító. Bizonyították hatását az ízületi megbetegedések megelőzésében. Enyhíti a reumatikus panaszokat, segít a cukorbetegségben szenvedőknek, ráadásul segíti a fogak és a csontok fejlődését. Nem csak finom, roppant egészséges. S lehet, hogy nem túl elegáns, ám annál vidámabb dolog a cseresznyemag köpködő verseny, melyet Japánban is előszeretettel rendeznek több mint 30 éve. Általában körülbelül 1000-en neveznek be erre a viadalra, 6 különböző kategóriában. Az eddigi rekord 23 méter. Számomra ez megdönthetetlennek tűnik. Jó étvágyat a cseresznyéhez, és kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel a folytatásban is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: van. A magabiztos siker hátterében pedig egy ivószünetben meghozott taktikai döntés állt. A skandinávok az első félidő közepén még nehezen találtak rést az iraki védelmen, ezért Ståle Solbakken szövetségi kapitánya 4-4-2-es felállásról a 4-3-3-ra váltott. A norvégok azonnal széthúzták az ellenfelük védelmét, az ivószünet utáni első támadásból pedig holland góljával vezetést szereztek, és a folytatásban is sorra dolgozták ki a helyzeteiket, ráadásul bebizonyították azt, hogy az ivószünet nem csak a hidratálásra jó. Brazíliából kedvező hír érkezett, Neymar először edzett együtt a válogatott keretével azóta, hogy sérüléssel került be a világbajnoki csapatba. A 34 éves támadó május közepén sérült meg, és bár teljes értékű munkát végezhet, továbbra is kérdéses, hogy pályára léphet-e a pénteki Haiti elleni csoportmérkőzésen. A FIFA bejelentette, hogy a világbajnokság első 16 mérkőzését több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen. A pontos szám 1.028.429 néző, a stadionok kihasználtsága pedig 99,34%-os volt. Gianni Infantino, a FIFA elnöke köszönetet mondott a szurkolóknak, akik megtöltötték a stadionokat az észak-amerikai tornán. A gánai válogatottat érzékeny veszteség érte a rajt előtt. A kanadai hatóságok elutasították Thomas Partey vízumkérelmével kapcsolatos fellebezését, így a középpályás nem léphet pályára a Panama elleni torontói csoportmérkőzésen. A döntés indoka az, hogy a játékos a vízumkérelmében nem tüntette fel az ellene az Egyesült Királyságban folyó büntető eljárást. A játékos tagadja az ellene hozott vádakat, de a VB rajtot biztosan ki kell hagynia.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.
5: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak június 17-én, azon a napon, amikor megérkezett New Yorkba a szabadságszobor 1885-ben. A szobrot Franciaország ajándékozta az Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobor másolata Párizsban, a Szajna partján található, a kedvencek pedig itt, a Csabán a 88.9-en.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűz gyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
11: Internetix.
10: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
11: Internetix.
10: Díjmentes bekötés.
11: Internetix.
10: Legmodernebb optikai hálózat.
11: Internetix.
10: Megbízható, elérhető, korlátlan.
11: Internetix.
10: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
11: Internetix.
10: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
12: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Kellemes délután, szép napot mindenkinek, ez a Csaba a 88.9-en. Bízom benne, mindenki számára nagyon kellemesen telik a nap. Velünk vannak-e az ünnepeltek? Isten éltesse a név és szülinaposokat. Megint csak idézetet hoztam ajándékba a számukra. A mosoly egy görbe vonal, ami egyenesbe hozhat mindent. Örömteli szép napot, jó egészséget kívánok! Ma egyébként az Alidák és a Laurák ünnepelnek. Az Alida név jelentése nemes, míg a Laura babérkoszorút jelent. Még egyszer sok-sok boldogságot az ünnepelteknek, nekik kedvenceink még hangosabban szólnak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 88.9 rádiója. Csaba rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba 88.9 június 17-én, az Egyél elég zöldséget napon. Ez a nap 1990 óta létezik, ekkor bukkant fel először írásos formában egy amerikai naptárkészítő cég kiadványában, és egy statisztikai adat hívta életre, miszerint a felnőtteknek mindössze 10%-a eszik elegendő zöldséget naponta. Márpedig nagyon fontos lenne, hogy sok zöldséget fogyasszunk. A brokkoliban például több a C-vitamint, mint a narancsban. Hogyan tudjuk megünnepelni? Például úgy, hogy minden étkezéshez fogyasztunk ma zöldséget. Jó, a reggeliről meg az ebédről már lemaradtam, de mondjuk az esti kritikus zónára azt javasolja a cikk, hogy nyers zöldséget rágcsáljunk, akkor tesszük a legjobbat a szervezetünkkel. És akinek ma a reggeli meg az ebéd mellől elmaradt a zöldség, az holnap feltétlenül pótolja. Elmaradhatatlan kedvencek szólnak a folytatásban is a Csabán.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Az angol válogatottnak tornádó veszély miatt kellett fedezékbe húzódnia. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rendhagyó körülmények között kezdte meg világbajnoki felkészülését az angol labdarúgó válogatott Kansas City-ben. A csapat első estjén ugyanis tornádó riasztást adtak ki, ezért a játékosoknak ideiglenesen fedett helyre kellett menniük. A beszámolók szerint az esti órákban heves viharok érték el a térséget, a meteorológiai szolgálat pedig tornádó riasztást adott ki. A játékosok és a stáb tagjai biztonsági okokból az épületekben maradtak, amíg a veszély el nem múlt. A riasztást később feloldották, így a csapat folytathatta a felkészülését. Az angolok számára nem ez volt az első kellemetlenség a megérkezésük óta, a válogatott felszerelésének egy részét ugyanis ellopták a floridai edzőtábor és Kansas City közötti szállítás során. A hatóságok később több tárgyat visszaszereztek, és két embert őrizetbe vettek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
5: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom Önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szemét
10: levittem.
9: Villany
10: befizettem.
9: Klíma
10: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
9: Hol?
10: kaisai.hu.
1: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
12: Csabáról. A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Különleges programmal érkeztem. Június 19-e és július 2-a között rendezik az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok programsorozatot. A nyitó rendezvény június 19-én pénteken 18 órától várja az érdeklődőket. A Békés megyei szimfonikus zenekar nyitó hangversenye a Művelődési Központban kapott helyet. Június 20-án szombaton 18 órától egy komédiát láthatnak az érdeklődők három felvonásban. Páskándi Géza, egy ember, aki megunta a bőrét. A dráma Molière Don Juan című művének átirata. A darab tragikomikus jellege azt a motívumot hangsúlyozza, hogy a főszereplő egy időre ki akar bújni a bőréből. Június 21-én vasárnap egy díszteremavató ünnepséggel folytatódik a programsorozat, mégpedig a Tarhosi Katolikus Általános Iskolában. Itt a díszterem Gulyás György nevét veszi majd fel, fellép a Pro Musica fúvós ötös. Az előbb említett három programra a belépés díjtalan. Az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok további programjait és a további részleteket megtaláljuk a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be az amerikai elnök, a hírt pedig Teherán is megerősítette. A megállapodást a tervek szerint hivatalosan pénteken írják alá Genfben, ezt követően pedig azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington megszünteti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. A kétoldalú egyesség kulcsfontosságú része, hogy Irán a jövőben nem juthat atomfegyverhez. A 100 leggazdagabb magyar kiadvány 25 éves történetében rekordot döntött a legtehetősebbek összvagyona, amely egy év alatt 1559 milliárd forinttal gyarapodva elérte a 12.579 milliárd forintot. A lista élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll 1604 milliárd forinttal, őt Csányi Sándor követi.

Méter top listáját az áprilisi országgyűlési választások után idén már Magyar Péter miniszterelnök vezeti, mögötte Csányi Sándor áll a második, míg Orbán Viktor a negyedik helyet foglalja el. Torockai László

0: eltárása. A parlament emellett 181 ellenszavazattal úgy döntött, hogy egy magánvádas rágalmazás ügyben nem függeszti fel Toroczkai László mentelmi jogát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A norvég válogatott 4-1-re legyőzte Irakot a labdarúgó világbajnokság I csoportjának keddi mérkőzésén Bostonban. A magabiztos siker hátterében pedig egy ivószünetben meghozott taktikai döntés állt. A skandinávok az első félidő közepén még nehezen találtak rést az iraki védelmen, ezért Ståle Solbakken szövetségi kapitánya 4-4-2-es felállásról a 4-3-3-ra váltott. A norvégok azonnal széthúzták az ellenfelük védelmét, az ivószünet utáni első támadásból pedig holland góljával vezetést szereztek, és a folytatásban is sorra dolgozták ki a helyzeteiket, ráadásul bebizonyították azt, hogy az ivószünet nem csak a hidratálásra jó. Brazíliából kedvező hír érkezett, Neymar először edzett együtt a válogatott keretével azóta, hogy sérüléssel került be a világbajnoki csapatba. A 34 éves támadó május közepén sérült meg, és bár teljes értékű munkát végezhet, továbbra is kérdéses, hogy pályára léphet-e a pénteki Haiti elleni csoportmérkőzésen. A FIFA bejelentette, hogy a világbajnokság első 16 mérkőzését több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen. A pontos szám 1.028.429 néző, a stadionok kihasználtsága pedig 99,34%-os volt. Gianni Infantino, a FIFA elnöke köszönetet mondott a szurkolóknak, akik megtöltötték a stadionokat az észak-amerikai tornán. A gánai válogatottat érzékeny veszteség érte a rajt előtt. A kanadai hatóságok elutasították Thomas Partey vízumkérelmével kapcsolatos fellebezését, így a középpályás nem léphet pályára a Panama elleni torontói csoportmérkőzésen. A döntés indoka az, hogy a játékos a vízumkérelmében nem tüntette fel az ellene az Egyesült Királyságban folyó büntető eljárást. A játékos tagadja az ellene hozott vádakat, de a VB rajtot biztosan ki kell hagynia.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
4: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceik, ahogyan szeretjük. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Június 17-e van, az almás rétest ünnepeljük, erről hamarosan mesélek, de ma van a kabala figurák napja is. Emellett a krokodilokat is ünnepeljük, ma van a krokodil világnap, ami egyszerre hívja fel a figyelmet a veszélyeztetett krokodilfélék védelmére, illetve a krokpapucsokra. És egy szakmai napot is ünneplünk ma, június 17-én, mégpedig ma van a hulladékszállítók világnapja. Mondjunk ma hálát és köszönetet a köztisztasági dolgozóknak. Nekik még hangosabban szólnak a kedvencek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Holnap sok napsütés várható, úgy legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
4: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Sötétben tapogatózol? Ne keresgélj tovább. Jó megválasztott világítással minden világossá válik. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba. Bocskai 29.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Június van, érik a málna, ami nem csak finom, hanem egészséges is. Növekedik ásványi anyagokban, van benne magnézium, cink, foszfor, vas, réz, mangán, és igen nagy mennyiségben vannak benne vitaminok, C-vitamin, B-vitamin. Így aztán erősíti az immunrendszert, szépíti a bőrt, sőt a szemek őre is. Szóval fogyasszunk minél több málnát. Ehhez hoztam egy ötletet. Hogyha megpirítjuk a bagettet egy kevés olívaolajon, és a még meleg pirítósra lágy kecske sajtot kenünk, vagy ricottával, vagy krémsajttal kenjük meg, majd friss málna szemeket halmozunk rá, akkor kapunk egy különleges szendvicset. Aprított bazsalikom levelekkel tovább fokozhatjuk az élményt. Fogyasszunk sok málnát, és hallgassuk a kedvenceket.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
4: Körös Hírcentrum.
2: Programajánló.
5: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
3: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Hozzuk a tegnap és a ma kedvenceit, ez a Csaba. Június 17-én az almás rétes napján. Nagy eséllyel minden háztartásban van egy almás rétes recept, és mindig a nagymama készíti a legfinomabbat, és remélhetőleg ez a recept generációkon át öröklődik. Ha hihetek a leírásoknak, akkor a 15. század óta ismerjük az almás rétest. Hozzánk keletről, a törököktől került. A süti szerelmesei szerint almás rétest enni maga a boldogság. Boldogan jelentem, almás rétes mellé is hozzuk a kedvenceket.
1: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
9: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
10: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
11: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
13: Reklámot hallottak.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjének tervezetét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az észrevételeket pedig jövő keddig várják a szaktárcánál. A javaslat legfontosabb módosítása, hogy a páratlan évfolyamok esetében eltörölnék az országos kompetencia méréseket, amelyen jelentősen egyszerűsítenék a jelen

0: 12.579 milliárd forintot. A lista élén továbbra is Mészáros Lőrinccel 1604 milliárd forinttal. Őt Csányi Sándor követi, még a tizedik helyre új szereplőként a Semilab alapítója Pavelka Tibor került fel 309 milliárdos vagyonnal. A kiadványhoz kapcsolódó befolyás barométer top listáját az áprilisi országgyűlési választások után idén már Magyar Péter miniszterelnök vezeti, mögötte Csányi Sándor áll a második, míg Orbán Viktor a negyedik helyet foglalja el.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől. Jó napot kívánok! Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. A figyelem elsősorban Portugáliára irányul, hiszen a világbajnokság tegnapi játéknapján Kylian Mbappé, Erling Haaland és Lionel Messi is gólokkal mutatkozott be. Magyar idő szerint este 7 órakor Portugália a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen kezdi meg a világbajnokságot. A papírforma az európaiak mellett szól, sőt, a portugálok számára kulcsfontosságú lehet a jó rajt egy olyan csoportban, ahol később Kolumbia is komoly ellenfélnek ígérkezik majd. Este 10 órától az Anglia-Horvátország mérkőzés következik, ez a nap legrangosabb és a csoportkör egyik legrangosabb párosítása, hiszen két olyan válogatott csap össze, amely az elmúlt években rendszeresen a nagy tornák egyenes kieséses szakaszának szereplője volt. A két csapat legutóbb világbajnokságon a 2018-as torna elődöntőjében találkozott, akkor a horvátok hosszabbítás után 2-1-re győztek. Hajnali 1 órakor Gána és Panama mérkőzik meg egymással, a papíron kiegyenlítettnek tűnő összecsapáson. Mindkét együttes abban bízhat, hogy egy győzelemmel nagy lépést tesz a továbbjutás felé. A játéknapot magyar idő szerint hajnali 4 órakor az Üzbegisztán-Kolumbia találkozó zárja. Ez egy történelmi mérkőzés lesz, hiszen Üzbegisztán először szerepel labdarúgó világbajnokságon. A közép-ázsiai együttes futball történelmének legnagyobb mérkőzésén azonnal egy erős dél-amerikai ellenféllel, Kolumbiával találja magát szemben. Nem lesz könnyű feladatuk, és hogy mire jutottak, és a többi mérkőzés milyen eredménnyel zárult, azzal természetesen holnap reggel jelentkezünk.
0: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei
5: Békés megye kedvenc rádiójában
1: Csaba.
5: Csaba Rádió.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
3: Térkövet nézek.
2: Aha. És hol?
3: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
4: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 17-e szerda van, a mai napon a Laurák és az Alidák ünneplik névnapjukat. A Laura latin eredetű női név, a Laurentinus férfinév női párjának, a Laurenciának rövidülése, azonban lehet a latin Laurus szó származéka is, melynek jelentése babérfa, babérkoszorú. Az Alida német eredetű női név, az Adelheid német rövidülése, jelentése nemes, alak, személy. Boldog névnapot kívánunk nekik! Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: a Csaba. Ez a Csaba. Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják. Június 17-e szerda van, pontosan 141 évvel ezelőtt, 1885. június 17-én érkezett meg New Yorkba a szabadságszobor a francia Izér fregát fedélzetén. A Franciaország által adományozott monumentális emlékmű nem egyben, hanem darabokban tette meg az utat az Atlanti-óceánon keresztül. A szobrot a tengeri út előtt 350 darabra szedték szét, és 214 ládába csomagolva szállították. Amikor a hajó befutott a New Yorki öbölbe, mintegy 250 ezer fős tömeg várta a parton, és hajók százai kísérték a kikötőbe. Bár a szobor darabjai 1885 nyarán megérkeztek, a talpazat pénzhiány miatt még nem volt kész. Az emlékmű végleges összeszerelése és hivatalos felavatása így csak több mint egy évvel később, 1886. október 28-án történt meg. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ennek a hajtsatok, fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Hallhatóan jobb.
6: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 17-e szerda van, a mai napon ünnepli 68. születésnapját Méhes Marietta, a magyar underground kulturális élet egyik legmeghatározóbb ikonja, aki az 1980-as évek elején énekesnőként és színésznőként vált ismerté. Platinaszőke hajával, hűvös melankolikus kisugárzásával a korszak dekadens életérzésének arcává vált. Az 1980-ban alapított kultikus Trabant együttes frontembere, énekesnője és dalszövegírója volt Lukin Gábor és Vető János mellett. Színészként a korszak legfontosabb alternatív és szerzői filmjeiben nyújtott emlékezetes alakítást, amelyekben a Trabant zenekar dalai is központi szerepet kaptak. Karrierje csúcsán 1985-ben elhagyta Magyarországot és az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol azóta is él. New Yorkban telepedett le, ahol alkalmazott grafikát, design tanult, majd webdesignerként és számítógépes grafikusként kezdett dolgozni. Bár a reflektorfénytől visszavonultan él, a magyar kulturális életre gyakorolt hatása máig élő, ritka alkalmakkor hazalátogat egy-egy fellépésre. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. A figyelem elsősorban Portugáliára irányul, hiszen a világbajnokság tegnapi játéknapján Kylian Mbappé, Erling Haaland és Lionel Messi is gólokkal mutatkozott be. Magyar idő szerint este 7 órakor Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság ellen kezdi meg a világbajnokságot. A papírforma az európaiak mellett szól, sőt, a portugálok számára kulcsfontosságú lehet a jó rajt egy olyan csoportban, ahol később Kolumbia is komoly ellenfélnek ígérkezik majd. Este 10 órától az Anglia-Horvátország mérkőzés következik, ez a nap legrangosabb és a csoportkör egyik legrangosabb párosítása, hiszen két olyan válogatott csap össze, amely az elmúlt években rendszeresen a nagy tornák egyenes kieséses szakaszának szereplője volt. A két csapat legutóbb világbajnokságon a 2018-as torna elődöntőjében találkozott, akkor a horvátok hosszabbítás után 2-1-re győztek. Hajnali 1 órakor Gána és Panama mérkőzik meg egymással, a papíron kiegyenlítettnek tűnő összecsapáson. Mindkét együttes abban bízhat, hogy egy győzelemmel nagy lépést tesz a továbbjutás felé. A játéknapot magyar idő szerint hajnali 4 órakor az Üzbegisztán-Kolumbia találkozó zárja. Ez egy történelmi mérkőzés lesz, hiszen Üzbegisztán először szerepel labdarúgó világbajnokságon. A közép-ázsiai együttes futballtörténelmének legnagyobb mérkőzésén azonnal egy erős dél-amerikai ellenféllel, Kolumbiával találja magát szemben. Nem lesz könnyű feladatuk, és hogy mire jutottak, és a többi mérkőzés milyen eredménnyel zárult, azzal természetesen holnap reggel jelentkezünk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
4: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.

0: rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 17-e szerda van, a mai napon ünnepli 85. születésnapját Gessler Mária, Kossuth Díjas és Munkácsi Díjas, magyar kerámia és porcelán művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A kortárs magyar kerámia és porcelán művészet egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg is elismert alakja. Műveiben organikus formák, lírai tájak, sivatagi hangulatok és emberi testek olvadnak össze. Munkásságára komoly hatást gyakorolt a klasszikus zene, amely finom, ritmikus vonalvezetésében is visszatükröződik. Alkotásaihoz előszeretettel használ magas tűzű anyagokat, sótüzet és finom porcelánt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 17-e szerda délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Trefort Ágoston díjjal ismerték el a Békés Csabai pedagógus munkáját. Szabályok szerint működik a Békés Csabai vasútállomás, a MÁV reagált a panaszokra. Elfogások, őrizett bevételek és droggyanús esetek Békés vármegyében. Továbbra is veretlen a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában. Rangos szakmai elismerésben részesült Kis Mónika Ágnes, a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa. A tanárnő június 12-én vehette át a Trefort Ágoston díjat, amelyet azoknak adományoznak, akik hosszú időn keresztül kiemelkedőn és példamutató munkát végeznek az oktatás és a nevelés területén. Az intézmény közösségi oldalán közzétett méltatás szerint Kis Mónika Ágnes 1988 óta tanít a Belvárban, és pályafutása során diákok generációinak fejlődését segítette. Pedagógiai munkája több területet is felölel, magyar nyelvet és irodalmat, kreatív írást, valamint drámát oktat. Munkáját az általános iskola felső tagozatán, továbbá a 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokban is magas színvonalon végzi. Emellett jelentős szerepet vállal a középiskolás diákok érettségire történő felkészítésében is. A tanórákon túl kiemelt figyelmet fordít az irodalmi és művészeti tehetséggondozásra. Elkötelezetten támogatja a kreatív fiatalokat, segíti fejlődésüket és ösztönzi képességeik kibontakoztatását. Pedagógusi feladatai mellett a közművelődési, művészeti munkaközösség vezetőjeként is aktív szerepet tölt be az intézmény életében. Feladatai közé tartozik a kulturális értékek közvetítése, valamint az iskolai művészeti programok, ünnepségek és közösségi rendezvények szervezése és koordinálása. A Trefort Ágoston díjjal most több évtizedes, elhivatott pedagógiai és közösségépítő munkáját ismerték el. Névtelen közösségi oldalas bejegyzésben panaszkodott egy hozzászóló arra, hogy a Békés Csabai vasútállomás csarnokában egyre gyakrabban tartózkodnak hajléktalannak tűnő emberek, akik hangoskodnak, kéregetnek és esetenként az utasokat is zaklatják. A bejegyzés szerzője szerint a biztonsági személyzetet nehéz megtalálni, pedig korábban a rendzavarókat kikísérték az állomás területéről. A Békés Csabai vasútállomáson várakozók a kihelyezett szobornak köszönhetően Békés Csaba díszpolgárával, a festőfejedelem Munkácsi Mihállyal is találkozhatnak. A szobor a város értékeit népszerűsíti, és a helyi látnivalók megismerésére ösztönzi az utazókat. Az állomás bejáratánál több tájékoztató felirat is jelzi, hogy a csarnok éjjel-nappal nyitva tart, emellett őrzött és kamerával megfigyelt területnek minősül. A csarnokban kifüggesztett dokumentumok részletesen ismertetik az állomás használatát, feltételeit és szabályait. A MÁV tájékoztatása szerint az állomás elsődlegesen az utazásra várakozók, az érkezők, az átszállók, valamint kísérőik számára biztosít megfelelő és biztonságos környezetet. A szabályzat rögzíti, hogy a közlekedési társaság szolgáltatásait igénybevevők a közforgalom számára nyitott területeken kulturált és biztonságos körülmények között várakozhassanak. A vasútársaság hangsúlyozta, hogy az állomáson tartózkodóknak be kell tartaniuk az érvényben lévő szabályokat, a vagyonőrök pedig szükség esetén intézkednek a rendfenntartása érdekében.

0: Több különböző ügyben is intézkednünk kellett az elmúlt napokban a Békés vármegyei rendőröknek. A rendőrség tájékoztatása szerint nemzetközi elfogató parancs alapján végrehajtott őrizetbevétel, járművezetéstől eltiltott sofőr elfogása, valamint több kábítószerrel kapcsolatos eset is szerepelt a hatóságok munkájában. A sarkadi rendőrkapitányság munkatársai június 12-én egy török állampolgárságú férfit vettek őrizetbe. A férfit Mékerék térségében igazoltatták, amikor kiderült, hogy a német hatóságok korábban nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Június 13-án este Újkígyóson is intézkedtek a rendőrök. Az Arany János utcában egy 35 éves helyi férfit állítottak elő, aki annak ellenére vezette személygépkocsit, hogy a bíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől. A Békéscsabai rendőrkapitányság járművezetés az eltiltás hatája alatt büntet gyanúja miatt indított eljárást és őrizetbe vette a sofőrt. Ugyanezen a napon Békéscsabán is elfogtak egy férfit, akit ezt követően a Békésvármegyei Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállítottak. Ellene a gyulai törvényszék adott ki elfogató parancsot garázdaság miatt. A hétvége során több kábítószerrel kapcsolatos ügy is a rendőrség látókörébe került. Június 13-án késő este Békéscsabán az Andrássy úton igazoltattak egy 21 éves férfit és négy társát. A fiatalembernél a motozás során kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak. Bár nála a helyszíni gyors teszt negatív eredményt mutatott, a társaság három másik tagjánál pozitív lett a vizsgálat. Az ügyben a Békéscsabai rendőrkapitányság kábítószer birtoklásának gyanúja miatt indított nyomozást. Másnap június 14-én Battonyán a Petőfi téren intézkedtek a mezőkovácsházi rendőrkapitányság rendőrei egy 27 éves férfival szemben. Ruházatának átvizsgálásakor a gyanú szerint kábítószert tartalmazó növényi törmeléket, valamint abból sodolt cigarettát találtak és foglaltak le. A férfinál elvégzett drogteszt fogyasztásra utaló eredményt mutatott, ezért büntető eljárás indult ellene. Két újabb győzelmet aratott a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszának kecskeméti fordulójában. A nemzeti együttes előbb Észtországot győzte le 3 szettben, majd Horvátország ellen 3-1-es sikert aratott. A magyar csapat Portugália és Észak-Macedónia legyőzése után hazai pályán folytatta szereplését a sorozatban, amely egyben a 2028-as Európa bajnokság selejtezőjeként is szolgál. Alessandro Chiappini együttese pénteken Észtország ellen lépett pályára. A második játszmában szoros küzdelem alakult ki, amelyet a magyarok 26-24-re nyertek meg, végül azonban 3-0-es győzelemmel zárták a találkozót. A vasárnapi Horvátország elleni mérkőzés még nagyobb izgalmakat hozott. A szövetség beszámolója szerint mind a 4 szettben 20 pont fölé jutott mindkét csapat. A végjátékból végül a magyar válogatott került ki győztesen és 3-1-re nyert. Az újabb sikerrel a magyar együttes megőrizte esélyét az elődöntőbe jutásra, továbbra is veretlen és a 24 csapatos mezőny 4. helyén áll. A válogatott keretében 3 békéscsabai kötődésű játékos is lehetőséget kapott, Németh Luca, Kertész Petra, valamint a nyáron a BRS csapatához igazoló Kis Nóra is pályára lépett. Sokan érdeklődnek arról, mikor szerveznek ismét elektronikai hulladékgyűjtést Füzesgyarmaton. A kérdés az önkormányzat adott tájékoztatást. A város közösségi oldalán közzétett információk szerint az elektronikai és elektromos hulladékokat a füzesgyarmati lakosok térítésmentesen leadhatják a Szeghalmi hulladékudvarban. A lehetőség többek között televíziók, számítógépek, valamint háztartási kis és nagy gépek elhelyezésére is vonatkozik. A hulladékudvar a Petőfi utcán keresztül közelíthető meg. Nyitvatartása hétfőtől péntekig reggel 7 és délután 3 óra között, továbbá minden hónap első szombatján 8 és déli 12 óra között biztosított. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy a hulladék leadásakor érdemes magukkal vinniük a lakosoknak a szükséges okmányokat. A tájékoztatás szerint Füzesgyarmaton egyelőre nem szerveznek elektronikai hulladékgyűjtést, mivel a szolgáltató jelenleg nem tudott információt adni arról, hogy erre mikor kerülhet sor. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Június 17-e szerda van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. 6 évvel ezelőtt hunyt el Kárpáti György, vízilabdázó, edző, a Nemzet sportolója, pályafutása során végig a Ferencváros játékosa volt, Gyarmati Dezső mellett másodedzőként segítette a válogatottat az 1976-os montreáli olimpiai aranyérem megszerzésekor. Háromszoros torna győztes, háromszoros aranyérmes és egyszeres bronzérmes. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok mindenkinek! Wow.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
7: Oh, shit, baby.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
6: Indulunk az esti slágerekkel, mint mindig. Most is a következő órákban a legjobb dalokat hozom nektek. Hello, én Hászalai Balázs vagyok. Töltsétek az időt a Csaba Rádióval. Kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Az a mai napig tevékenyen alkotó ám mégis legendás banda érkezik, amely több mint 4 évtizede formálja már a modern pop és elektronikus zenét. Neil Tennant és Chris Love brit szintipop együttese 50 millió feletti eladott lemezzel büszkélkedhet. Ezek a Pet Shop Boys, akik a napokban piacra dobták Dreamworld Greatest Hits Live című különleges kiadványukat. Az ehhez kapcsolódó koncertsorozatuk már 2022-ben elindult, így a most érkező kiadvány nem csak egy hagyományos stúdiólemez, hanem egy igazán páratlan koncertalbum, és film is egyben, ebben a páros legismertebb dalait mutatja be, grandiózus, vizuális és zenei formában, no és persze gazdagabb hangkeve.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
10: Csaba.
0: Csaba Rádió.

forróság, a tikasztó kánikula egész hétvégén itt marad velünk, a forró légtömeg. Nem nagyon kell számítanunk most már a folytatásban csapadékra sem. Ez igazi forró levegő azonban pénteken áraszt el minket, akkor 34-35 fokos maximum is előfordulhat, és így lesz ez majd a hétvégén is, hiszen egy fokozatosan megerősödő magassági gerinc hatására egy igazi száraz napos időszak kezdődik. Nálunk pedig rögtön egy újabb zenei blokk indul természetesen. Tel is tele a kedvenceinkkel!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: nem vagyok.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
4: Folytatjuk szerdán este a kedvenceitekkel a Csaba Rádión a műsort. Én Hászalai Balázs vagyok, és a továbbiakban is játszom a kedvenceiteket. Köztük újdonságokat, a régi nagy slágereket, a jól megszokott klasszikusokat egyaránt, szóval érdemes lesz a 88.9-el tölteni a következő néhány órát. Jó rádiózást!

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Frissen restaurált koncertfilmmel és egy különleges koncertalbummal idézik meg idén George Michael pályafutásának egyik csúcsidőszakát. A Face 2 című film az 1988-as párizsi fellépésen készült felvételeket mutatja be, de most teljesen felújítva viszik ezeket a mozikba. A vetítéseket egy rövid film vezeti fel, amely ritka archív felvételekkel és korábban nem látott interjúkkal idézi fel a legendás korszakot. A filmmel párhuzamosan jelenik meg a koncertalbum is, eddig kiadatlan élő felvételekkel. A sztár 87-es korongja a popzene egyik meghatározó lemeze lett, több mint 25 millió példányban kelt el világszerte.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: A tegnapi és a ma kedvencei.
10: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
11: A hét végén eleveníthetjük fel Békés Csabán is a nyári napfordulóhoz kapcsolódó népszokásokat. Népzenészek, táncosok és kézművesek jelennek meg, mesterségbemutatókkal, családi és gyermekprogramokkal a Szent Iváni Vigadalmon, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Néptáncos Szövetség és a Népművészeti Alapítvány közösen tartja meg ezt a hagyományos és bizony meglehetősen látványos nyári hagyományőrző rendezvényt, mindez tehát a főtéren Békés Csabán most ezen a hétvégén.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ezek továbbra is a közös kedvenceink. Szerda este a folytatásban is ezek szólnak majd. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok. Elindítottam egy újabb órát a slágerekkel. Már is játszom a következő. Tartsatok velem!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Nem csak a fiatalabb generáció kedvencei, hanem a magyar zenei élet legendái is ott lesznek idén a művészetek völgyében a színpadokon. Vigánt Petenden fellép például Koncz Zsuzsa, valamint Zorán, és a fesztiválon idén külön figyelmet kapnak a klasszikus zenei és a népzenei programok szintén. A Hagyományok Háza jubileumi nagykoncerttel készül, a Paganino klasszik udvarban külföldi vendégművészek és különleges produkciók várják majd a közönséget Kapolcs környékén. Tehát a nyár közepén ismét zajlik majd az élet, az emlegetett Vigánc Petendi klasszikus színpadon pedig ott lesz majd a Budapest Bár csapata is.

0: Rádió.
1: Nagyjából tavaly évvége óta hallgatjuk és szeretjük már Tolbay Reni Túsz című felvételét, amely a felszabadulásról szól, a női mindent elsöprő erőről, az én időről és arról, hogy mindenre képesek a hölgyek, akár egy szakítás után is, ezt maga az énekesnő fogalmazta meg így. Nos, elkészült ennek a slágernek az angol nyelvű változata Girl Without You címmel, hogy Tolbay Reni ezekkel a dallamokkal nemzetközi porondra is kiléphessen. Ezt a notát halljuk most.

0: kiss all night.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzak tőletek, de csak a mai estére. Holnap jövök a szokott időben, amikor remélem, hogy találkozunk ismét. A mostani előttünk álló éjszakára pedig kívánok nektek nagyon jó pihenést. Ha maradtok, akkor jó rádiózást. Hászalai Balázst hallottátok.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Rekordszámú résztvevő a harmadik országos kamionos találkozón. Irodalmi délutánnal zárult a könyvhét a Meseház udvarán. Csökkenő gyermekbántalmazási esetekért dolgozna az új intézményvezető. 10. születésnapját ünnepelte a Kora Piknik Gyulán. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezték meg az országos kamionos találkozót a Békéscsabai repülőtéren, ahol 3 napon át több száz kamionos és jármű gyűlt össze az ország minden részéből és külföldről is. A szervezők minden korosztálynak kínáltak programokat. A rendezvény pénteken a hagyományos kamionos felvonulással indult, amely során mintegy 400 kivilágított jármű haladt végig Békéscsabán hangos dudaszó kíséretében. A résztvevők idén is az ország számos pontjáról, valamint külföldről érkeztek, hogy együtt ünnepeljék a kamionos közösséget. A főszervező Lásznyik Péter elmondta, hogy az idei évben sikerült újabb szintre emelni a találkozót, hiszen több kamionos jelentkezett, mint tavaly. Úgy fogalmazott, a siker kulcsa a folytonosság, mert a látogatók már várták, mikor telik meg ismét kamionokkal és programokkal a reptér. Hozzátett, hogy a szervezők 0-tól 100 éves korig mindenkinek igyekeztek élményt nyújtani, és öröm számukra, hogy évről évre bővül a kiállítók köre. A rendezvény egyik fő támogatója a DAF Hungary Kft. Kezdettől fogva segít a találkozó létrejöttét. A cég idén is több programelemmel készült, köztük kamionos ügyességi versennyel, ahol amatőr sofőröknek kellett bóják között szalomozniuk. A vállalat ügyvezetője Újszászi Ferenc szerint az ilyen események célja, hogy a kamionos társadalom találkozhasson, beszélgethessen és kikapcsolódhasson. Mint mondta, itt munkaadók és munkavállalók is együtt tudtak pihenni, miközben a szervezők számos programmal készültek. Népszerű volt a gólyalábtekerő és kerékcsere verseny is, és a látogatók a kamion kívülbelül megtekinthették. A harmadik országos kamionos találkozó vasárnap estig várta az érdeklődőket a Békéscsabai repülőtéren. A Bárka szerkesztősége és a Körös Irodalmi Társaság szombaton tartotta a könyvhét záró irodalmi délutánját a Meseház udvarán. A rendezvényen bemutatták a Bárka folyóirat idei harmadik számát, valamint átadták a Körösök Gyöngye díját is. A főszerkesztő Elek Tibor elmondta, alap friss kiadásában izgalmas világirodalmi anyagok, komoly vers és prózai művek, valamint kritikák kaptak helyet. Hozzátette, hogy a programon a Körös Irodalmi Társaság tagjainak elmúlt évben megjelent köteteit is bemutatják. Megjegyezte, hogy még az előző években általában 5-6 kötet jelent meg. Idén szerényebb volt a felhozatal. Most Szilágyi András 2 verses kötetét is ismertetik, amelyek 2024-ben és 25-ben láttak napvilágot, valamint szó esik Ványai Fehér József e-könyvéről is, amelyet ugyan bemutatni nem tudnak, de a jelenlévők figyelmébe ajánlják. A szerzők közül többen személyesen is részt vettek az eseményen. Szilágyi András arról beszélt, hogy az írás számára mindig döntés kérdése volt. Amikor úgy határozott, hogy ír, akkor írt, amikor pedig úgy döntött, hogy nem folytatja, akkor letette a tollat. Felidézte, hogy 2023-ban a versírást, 2024-ben a drámaírást, tavaly pedig prózaírást fejezte be. Mint mondta, a prózával kissé megcsúszott, hiszen nemrég jelent meg a Papírváros 5. kötete, amelyet nagy adósságának érzett. Hozzátette, hogy az irodalomtól most már hátat fordít, olvasni továbbra is fog, de írni nem, legfeljebb levelet. A hangulatos kerti programon közreműködtek a Bárka szerkesztői és alapszán jelenlévő szerzői, köztük Banner Zoltán, Csabai Tóth Bálint, Farkas Velman, Éva, Kis László és Szil Ágnes. A rendezvény végén átadták a Körösök Gyöngye díjat, amelyet idén Zalán Tibor vehetett át.

0: Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekbántalmazási esetek száma Békés Csabán, az újonnan kinevezett igazgató azonban szeretné elérni, hogy ez a tendencia megforduljon. Május 1-től Bakus Zoltán vezeti a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központot. Az intézmény vezető beszélt a hajléktalan életmódot folytató emberek helyzetéről és a Fővényes utcai adománypontról is. A vezetői posztra hárman pályáztak, a Békés Csabai közgyűlés zárt ülésen hallgatta meg őket, majd másfél óra után döntött. A városvezetés határozata alapján az intézményt 2031. április 30-áig Bakus Zoltán irányítja, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. A korábban rendőrként szolgáló igazgató arról beszélt, 20 évnyi rendőri munka során azt tapasztalta, a hatóság sok esetben szankciókkal reagál a szabálysértésekre és bűncselekményekre, ám ő nem mindig értett egyet azzal, hogy a büntetés jelenti a megoldást. Úgy fogalmazott, gyakran a figyelmeztetést és a figyelemfelhívást tartotta hatékonyabbnak, ezért végezte el a szociális munkaszakot is, hogy inkább segíteni tudja a családokat és megelőzze a problémás helyzeteket. Hangsúlyozta, hogy a szociális szférában érzi igazán a helyén magát és a társszervek támogatásával a megelőzésre szeretné helyezni a hangsúlyt. Az intézményben az elmúlt években óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozott, felidézte, hogy 2018-ban vált kötelezővé ezeknek a szakembereknek az alkalmazása, és az intézményeknek időre volt szükségük, hogy megértsék a feladatkör lényegét. Mint mondta, bár létezik protokoll és módszertan, ezeket folyamatosan felül kell vizsgálni, mert a szociális segítőmunka rendkívül sokszínű, és mindig új helyzetekkel kell szembenézni. Idén is nagy sikerrel rendezték meg a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány hagyományos családi programját, a Korapikniket, amelyet vasárnap délelőtt tartottak a Gyulai Almási Kastély különleges parkjában. A 8. alkalommal megszervezett esemény ezúttal is számos érdekes programmal várta a családokat. A rendezvény megnyitóján Alt Norbert Gyula alpolgármestere és a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány alapítója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az alapítvány idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, ami jó alkalom volt arra, hogy szenvedést készítsen. Megújítják az alapítvány honlapját és arculatát, az adatok összegyűjtése közben pedig szembesültek azzal, hogy milyen jelentős munkát végeztek az elmúlt évtizedben. Mint fogalmazott, a koraszülöttmentő autóval több mint 1500 alkalommal nyújtottak segítséget koraszülötteknek, gyermekeknek és családoknak, legyen szó mentésről vagy szállításról. Kiemelt, hogy nem csak Gyula, hanem a megye települései, vállalkozók, civil szervezetek, magánemberek és önkormányzatok is sokat tettek azért, hogy ezeket az eredményeket közösen elérhessék. Albert hangsúlyozta, úgy gondolják, a világ legnagyobb kincse a gyermek. Mint mondta, mindenki számára gyermeke egészsége a legfontosabb, és ezt az alapítvány működése során is kiemelten szem előtt tartják. Hozzátette, hogy az elmúlt 10 évben kialakult közösség nagy érték, amelyet meg kell őrizni a gyerekek, a családok és a jövő generációi számára. Egy névtelen bejegyzés szerint hajléktalanul foglalták el a Békés Csabai vasútállomás csarnokát, ahol hangoskodnak, zaklatják az utasokat és kéregetnek. Egy hozzászóló azt írta, hogy a biztonsági személyzetet alig lehet megtalálni, pedig korábban az őrök rendszeresen intézkedtek és kikísérték azokat, akik nem utazási szándékkal tartózkodtak az állomáson. A MÁV ismertette, hogy kik tartózkodhatnak a vasútállomás területén, milyen szabályokat kell betartani és milyen esetekben lépnek közbe a vagyonőrök. A csarnok bejáratánál több felirat is jelzi, hogy a terület éjjel-nappal nyitva van, őrzött és kamerával megfigyelt. A belső térben kifüggesztett dokumentumok részletesen leírják az állomás használat feltételeit. A szabályok szerint a vasútállomás elsődleges célja, hogy az utazásra várakozók, az érkezők, az átszállók és kísérőik biztonságos kulturált körülmények között tartózkodhassanak a közforgalom számára nyitott területen. A csarnokban elhelyezett Munkácsi Mihály szobor pedig továbbra is a város értékeit népszerűsíti, csendben és méltósággal fogadva az érkezőket, ellentétben azokkal, akik a bejegyzés szerint rendbontással zavarják az utasokat.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Köröshill Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénesházak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjén, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, és beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéjúr, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves arhaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

rien. Je pars plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csabarádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: Kezdjetek

nézni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre ment

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.